0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
2: Ay.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál. Nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar vármegyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. Emellett a vármegyei építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabályos foglalkoztatásra. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja a Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek.
2: Több vármegyére kiterjedő droghálózatot számoltak fel a hajdú-bihari és a borsodi rendőrök. Az akció során 6 feltételezett dílert fogtak el, akik a gyanú szerint Hajdú-Biharban, Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is árultak kábítószert. A házkutatások során a nyomozók több mint 9 millió forint készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, digitális mérlegeket és csaknem 100 g droggyanús anyagot foglaltak le. A szakértői vizsgálat később megállapította, a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek, 3 gyanúsítottat őrizetbe vettek és letartóztattak, 3 társuk szabad lábon védekezik. A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyet vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek, közölte a polisz.hu. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAC szabadidő sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bár ki kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen.
1: Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődött, és országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet érintenek. Mindkét állomáson felújították az épületek homlokzatát, a tetőt, a nyílászárókat, az utasvárókat és a mosdókat, emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Újfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. Folytatódik a mobil hulladék udvar szolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot.
1: Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték. Hey!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, a csillagoknak köszönhetően ön aktívabb még a szokásosnál is, nincs ellenére a társasági élet, szívesen veszi, ha figyelem középpontjában lehet. Vika, ma nagyobb sikereket érhet el az érzelmi oldalon, mint az anyagiak terén, szenvedélyesebb az átlagosnál, ha kapcsolata még friss, legyen visszafogott. Ikrek, kissé meggondolatlannak tűnhet, de ez csak azért van, mert intenzíven keresi boldogulásának útját, ám felesleges izgalmakkal ne terhelje magát és ne avatkozzon mások dolgába. Rák, a figyelmét most még érdemes a saját belső világára irányítani, jövő héttől kifelé kell tekintenie, törekedjen az eddiginél nagyobb biztonságra, de közben a szabadságát is őrizze. Oroszlán, ne kérjen most kölcsön, hanem próbálja ellesni azt, hogyan lehet pénzt keresni. Munkája közben figyeljen a részletekre, mert most hajlamos elnagyolni a dolgokat. Szűz, a délelőtt még alkalmas lesz ügyek intézésére, délután azonban érdemes egy kicsit visszavonulnia, magába mélyednie. Jó program lehet ma este rokonokat vagy ismerősöket meglátogatni. Mérleg, a csillagok arra késztetik, hogy megvalósítsa önmagát, ugyanakkor szeretne a legjobb közösségi ember is lenni. Ennek az ellentmondásnak a feloldásán kell fáradoznia. Skorpió, örömét leli a társasági életben azokban a programokban, ahol hasonló mentalitású emberekkel töltheti az idejét. Nyilas, kritizáló hajlama nagyon erős, de ne a párját ostorozza. Komolyan megbánthatja az önnek kedves embereket, ha felelőtlen kijelentéseket tesz. Legyen türelmes másokkal. Bak. Itt az alkalom, hogy dédelgetett terveit valóra váltsa, ha új vállalkozásba akar kezdeni, előbb fejezze be a régit, az otthon kellemes nyugalma erőt adhat a bonyolultabb feladatokhoz is. Vízöntő, ha van rá lehetősége, ma legyen sokat a szabadban, élvezze a szép napokat, ha nincs erre módja, akkor is törekedjen a változatosságra, valósítsa meg az elképzeléseit. Alak, ha esténként fáradt és azonnal elalszik, amint ágyba kerül, legalább a hétvégéjét tegye szabaddá, kellemes meglepetést okozna partnerének egy különleges, de pihentető programmal.

0: tessék.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Mindaz, amit a világ akarhat tőled, alkú és félmegoldás. Csak az számít, amire te szerződtél önmagaddal és jellemeddel. Ebben a szerződésben nincsen alkú. Az élet egy jellemtől kegyetlenebb kamatot szed, mint az uzsorások. Mindenért fizetned kell. A függetlenségért, az örömért, a testi egészségért is, de legfélelmesebben a jellemeddel és munkáddal kötött szerződésért kell fizetned. Ennek a rabtartónak nem mondhatod soha, fáj a fejem, vagy máshoz volna kedvem. A gályarabnak is könnyebb, mint annak, aki munkára szerződött jellemével.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál. Nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar vármegyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. Emellett a vármegye építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabályos foglalkoztatásra. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
4: Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek.
3: Több vármegyére kiterjedő droghálózatot számoltak fel a hajdú-bihari és a borsodi rendőrök. Az akció során 6 feltételezett dílert fogtak el, akik a gyanú szerint Hajdú-Biharban, Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is árultak kábítószert. A házkutatások során a nyomozók több mint 9 millió forint készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, digitális mérlegeket és csaknem 100 g droggyanús anyagot foglaltak le. A szakértői vizsgálat később megállapította, a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek, 3 gyanúsítottat őrizetbe vettek és letartóztattak, 3 társuk szabad lábon védekezik. A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyet vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek, közölte a polisz.hu. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
6: not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

TNT, aki mindig megtalál valamilyen üzenettel bennünket, és általában az üzenet ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erősen szívet talál, úgyhogy ezzel indult ma reggel az én értelmezésemben, de jó volt egy picit itt aludni. 8:49-hez közeledünk, és hát Blink-182-t hoztam magammal csak azért, hogy föl lehessen hangosítani a rádiót kőkeményre, úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek. Indul ez a szombat reggel, sok-sok mindent hoztam magammal, átbeszéljük a programokat, nyilván köszönteli fogjuk a születésnaposokat, a névnaposokat, és hát megteszünk mindent annak érdekében, hogy ne unatkozzanak, ez a Best FM, Blink-182, All That Small Things, ez pedig az egyik nagy kedvencünk a múltból, aminek a lendülete még mindig sokaknak ad erőt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.

Rexet és a How Do You Do-szól. Valamikor a 90-es években voltunk kőkeményen Rexet függők, olyannyira, hogy rengeteg szobába kikerültek az ő plakátjaik, és ilyen igazi extravagáns páros voltak ők, egy férfi és egy nő, és hát közben már valaki nincs is velünk. Ettől szép Rexet, How Do You Do, itt maradnak nekünk ezek a dalok. Hogyha valaki nem tudna még Debrecenben, hogy milyen programot találjon ki magának, akkor én kitalálom helyette. Mondjuk a Vokéban lehet egy nagy lemezbörzét tartani, hogyha úgy van, mert hogy ott mindig történik ilyen, itt ilyen bakelitek, CD-k, igazi zenei ritkaságok várják a gyűjtőket. Az állatkertben egész hétvégén egy különleges mexikói hangulat várja majd az odalátogatókat, egzotikus növények, családi programok. Délután az Aquaticum strandon indul az Aquakid Summer Paradise, ahol animátorok, játékok és rengeteg vízi program várja a gyerekeket és a családokat. Ha pedig valaki mondjuk estére keres programot, az Agora Tudományos Élményközpontban a csillagászati bemutatóval készülnek, szóval a mai nap izgalmas tud lenni, és hát még akkor nem is mindent meséltem el feltétlenül. Arról nem is beszélve, hogy most már itt vagyunk azért a Campus Derekán, a Campus Fesztivál indul valamikor két hét múlva, az előkészületek ott már tartanak, ezzel kapcsolatban lehet látni dolgokat, de egyébként ott is van régiségvásár, hogyha valaki keres valami kincset, akkor megtalálja a stadion tövében. By Alex és a Slap, ezzel megyünk tovább, a dal címe Csokkó, olyat mondok megint, hell. Hogyha valaki pedig szeretné, hogy segítsünk, akkor tudunk segíteni. Találtunk egy kutyát, illetve keresünk egy kutyát, és találtunk egy bankkártyát. Hogyha gondolják, akkor ezzel kapcsolatos információk pár percen belül itt a Best-en.

lázányéba is kell paradicsom, csak jeleztem halkan, szóval ha valaki esetleg pont erre készül, tudom, hogy igen, megküzdjük, hogy azért legyen hozzá kellék. Sziasztok, az éjszaka folyamán eltűnt egy nagy testű, körülbelül 40-50 kg-os ordas német juhász, Dior névre hallgat, csip van benne, nagyon nyugodt, Balaton utca és a Tégláskert környékén ment el, hogyha bárki látta, kérem jelezze a 70-es 616 57 16-os számon. Ezt tudom, hogy nem tudták megjegyezni, de nálam itt van a szám. Tehát, hogyha valaki lát valahol egy német juhászt, aki rajzos és ordas, 40-50 kiló lehet, Dior névre hallgat egyébként, de ezt valószínűleg nem fogják tudni használni, mert nem marad meg így a memóriában. Tök rendben van, akkor jelezzék nekünk, hívjanak bennünket, és mi össze fogjuk kötni majd a tulajdonosok, hogy keresi. Úgyhogy Bence, az információt átadtuk, illetve van egy Halász Lajos urunk, aki tegnap otthagyta a bankkártyáját egy automatán. Hogyha valakit úgy hívnak, hogy Halász Lajos, és hiányzik a bankkártyája, hívjon bennünket, és adunk egy telefonszámot, mert a megtaláló szeretne segíteni. A Best FM hallgatói ilyenek, segítőkészek, mi pedig segítőkészként adunk nekik ilyen jófajta lendületet már, ami a zenéket illeti. Most egy kis reggaeton lentó lesz majd, elindulunk egy ilyen egészen más világba, egy picit úgy be tudjunk lazulni, rá tudjuk érezni azt, hogy mit tud nekünk hozni ez a mostani szombat. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, 500-540, itt tudnak elérni, vagy pedig küldjenek üzeneteket a 3933-1046-on, bármit is, ami mondjuk utakra nem illő, vagy valami nem tetszik, vagy valakinek beszólunk, vagy elmondjuk, arról nem is beszél, hogy lesz majd egy kis témázgatás, úgyhogy elindulunk ennek az irányába is. Ez a Best FM, ahol már érkezik is a reggaeton lentó, itt a Besten.

0: üzenet van ebben a dalban, és Cosmix kell még egy szó, ez volt hallható itt a Best FM-en, és hát ígértem, hogy valamikor fogunk egy témát. Néztem most egy dél-koreai sorozatot, ami nagyon rendben van. Azzal foglalkozik, hát Dél-Korea ugye más kultúra, nyilván nem ezeket a színészeket szoktuk meg, nem ezeket a gesztikulációkat, nem ezeket a reakciókat, nem ezeket az arcokat, de egy nagyon érdekes gondolat, ami az iskolákról szól, és hogy létrehoznak a minisztériumon belül valami olyan egységet, ami figyeli az iskolákban a működést, és akkor segít, ahol kell. És a több területre is felhívja a figyelmet, az egyik a gyerekek között, hogy mi minden tud történni, hogyha úgy döntenek gyerekek, akkor mennyire ki tudnak pécézni valakit, és akkor őt a végtelenségig tudják szadilni olyannyira, hogy már nem akar élni, nem akar iskolába járni, stb. Ez az egyik vonal, mikor a diákok között van valaki, aki nem oké. Aztán van a másik, ahol a tanár dönt úgy, hogy különböző gyerekeket picit magasabb polcra tesz, mint a többieket, és velük egy kicsit máshogy bánik, mint a többiekkel. És van a harmadik állomás, ez pedig a szülők, ahol a szülők befolyásolják a tanárokat, hogy annak hogy kell működnie, és hogy mit kell csinálnia az ő kivételes gyerekükkel. És egy nagyon-nagyon szép dolog, ami elindított bennem egy gondolatot, hogy lehet, hogy jó lenne beszélni erről, mert a világ ugye változik, és sok-sok dolog van benne, amivel valamivel egyetértünk, valamivel nem, valami jobb lehet, valami rosszabb, de ugye egy a lényeg, hogy ezügyben bennem kinyíltak különböző ilyen kis szenzorok, ami miatt úgy döntöttem, hogy talán erről beszélnünk kellene. Úgyhogy várjuk az ide vonatkozó véleményeket majd, ki hogyan tudja ezt megoldani, mennyire jó az, hogyha mondjuk az iskolán belül a hierarchia átalakul, adott esetben a diákok veszik át az irányítást, adott esetben a szülők veszik át az irányítást, vagy pedig a tanár él vissza azzal a lehetőséggel, hogy ő irányíthat, és mondjuk máshogy csinálja, mint ahogy. Mert annak az egésznek mégiscsak az a lényege, hogy tanítsunk, és hogy tanuljanak ezek a gyerekek, és hogy a pedagógia legyen azon a szinten, ahol fejlődni tud a tehetség, ahol fejlődni tud a tehetségtelen is adott esetben, ahol ad egy jó alapot az élethez az az iskola. És hát valószínűleg vannak benne hibák, amikről, hogyha beszélünk, akkor talán kevesebb lesz belőle. Quimbyvel megyünk tovább. Most múlik pontosan ez a dal címem. De ez jön itt a Best FM-en.
1: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörög, ez tényleg szerelem.

0: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAC szabadidős sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bárki kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen.
0: Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődött, és országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet érintenek. Mindkét állomáson felújították az épületek homlokzatát, a tetőt, a nyílászárókat, az utasvárókat és a mosdókat, emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.
3: Köszönjük szépen, találkozunk majd veled, Évi. Keres bennünket a jövő következő órában is, majd lesznek akkor is hírek. A Project nálunk a folytatás.
4: Indul egy

Hey Jude, a Beatles dala szólt itt a Best FM-en, és hát közben megyünk majd tovább Madonnával, csak hogy még mindig itt maradjunk retro vizeken, és jönnek az üzenetek, ugye a sorozat, csak azért, mert sokan kérdezték, Móresre tanítalak, a Netflixen lehet ezt látni, nem azok a gesztikulációk, nem azok a színészi képességek, amit megszoktunk mondjuk az amerikai filmekből, de egyébként amúgy rendben van szerintem, úgy ki van találva, tel is tele van mindenféle érzelemmel, nagyon-nagyon-nagyon komolyat lehet ventilálni ezen keresztül, és az iskolákról szól. Hogy mikor rossz egy diáknak az iskolában, mikor rossz egy tanárnak az iskolában, hogy mikor kerekedik fölül a szülő, szóval sok minden van benne, és hát közben elindultak a gondolatok, és egy én általam ismert egyébként kiváló tanár írt egy üzenetet. Szia Tomi, hallgatlak. A soriban az ötödik rész hatott meg igazán, amikor az alsós gyerek anyukája gyakorolt nyomást a tanítónénire. Sajnos ki vagyunk téve annak, hogy nekik van igazuk. Joga van mindenhez a szülőnek, még ahhoz is, hogy alaptalanul megvádoljon egy pedagógust, a gyereknek higgyen, és megkurcolja a pedagógust, és mi lesz, hogyha nem lesz igaza a szülőnek? Egy szívbe markoló reagálás a szülőnek, majd bocsánatot kérek, mennyi? Csak addigra a pedagógus lehet, hogy eljut egy olyan mélypontra, ahol esetleg már nincsen visszaút, és ez most lehet egy ilyen teljesen végzetes értelemben is érteni, de lehet az is, hogy egyszerűen csak elfordul a pályától. Tehát, hogy sok ilyet látunk, az én kis történetemben volt ilyen, nem tudom, talán Luisa lányomnak volt osztálytársa, akik nagyon rosszul visel, igen, rosszul, általános iskolában rosszak voltak, ilyen rongykölykök, ilyen igazi rongykölykök, és emlékszem rá, hogy kint ültünk a szülőként, ugye vártuk a gyerekeket, délután mentünk, értük, és akkor ott nagy beszélgetések voltak, és azt mondta az egyik szülő, hogy nem, most már ez elég volt, mert a nem tudom melyik gyerek ilyen és ilyen, ez így nem mehet tovább, úgyhogy a következő fog történni, a gyereket elviszik az iskolából. Nem a rossz gyereket, hanem a saját gyerekét. És akkor bennem az fordult meg, és lehet, hogy én vagyok rossz, vagy nem jól láttam ezt a helyzetet, de én mondtam neki, hogy mondom, szerintem ezt fogod csinálni egész életedbe. Az fog történni, hogyha most elviszed az iskolából, mert ott van egy olyan gyerek, aki nem azokat az értékeket vallja, mint a mi gyerekeink, akkor ez problémás lesz, mert ugyanezt fogod csinálni majd a munkahelyén, meg az 86. állomáson is majd a szülő, meg anyuka, meg apuka majd mindig megoldja. Vannak extrém esetek, de szerintem a pedagógusnak pont ez a feladata, hogy ő ezeket koordinálja. És lehet, hogy ott érzelmileg hirtelen van valami döccenő, és azt mondjuk, hogy nem oké így, de aztán a szülő mégiscsak azért van ott, hogy megoldja. És akkor azt sem ott volt akkor pont egy igazgatónő, és akkor ő is elmondta, hogy nyugalom, meg lesz oldva, és meg lett oldva, hogy hagyni kell ebbe teret, de az nem lehet, és ez egyébként ennek a sorozatnak az egyik legnagyobb mondani valója, hogy nem félhet a tanár a diáktól. Tehát, hogy olyan nem lehet. Ez egyszerűen ennek jól kell működnie, ez egy olyan ökoszisztéma, ahol mindenki mindenre figyel, és reménykedjünk abban, hogy a pedagógusok jó pedagógusok. Induljunk ki ebből. Móresre tanítalak, ez a sorozat cím, hogyha valaki szeretne hozzászólni, tegye meg, 30 933 1046. Madonna jön, ez a dal pörög most itt a Best FM-en, aztán itt lesz majd Berecki Zoli, jön majd Eminem, úgyhogy pozom a klasszikusokat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.

ajándék Berezki Zoltán és Szinetár Dóra akkor még együtt voltak, mikor ezt a dalt énekelték, vagy kitalálták, vagy megalkották, és milyen érdekes, hogy mennyit változott azóta a világot körülöttük is, és így már egészen új értelme van ennek a dalnak, de így is megmaradtak azok az emlékezetes, nagy szerelmes pillanatok. Hudinivel megyünk tovább, de mi nem. Ma már sikerült megtalálni, hogy a német juhász hazatalált, tök jó. Halász Lajosnak meglett a bankkártyája, a pipa. Viszont van egy lakatos Balogh László nevezetű nagyon kedves hallgatónk, akinek eltűntek így komplett iratai személyes dokumentumai, benne van egy mappába, táskába, hogyha valaki találkozik még egyszer lakatos Balogh László irataival, akkor a 3891-0637-es számot hívja majd, vagy hívjon bennünket, és mi megadjuk az ő telefonszámát. Sok személyes dokumentum van ebben a táskában, és hát szüksége lenne rá nagyon, hogyha valaki találkozott, tehát lakatos Balogh úrnak a dolgaival, akkor mindenképpen jelentkezzen és jelezze ezt nekünk. Köszönjük előre is. Amivel tovább megyünk, pedig elmélem, és a Houdini, mert hogy Houdini értett ahhoz, hogy hogyan kell eltűnni nagyon. Hát így történtek ezek a dolgok, de háromból kettőt eddig megtaláltunk, úgyhogy ez egy jó dolog, jó arány. Houdini egy picit jobb arányai voltak, kivéve az utolsó. Só, nagy bemutatón az nem annyira jött össze. Eminem a folytatást nálunk, aztán Korda György érkezik, és a Red Hot Chili Peppers az Other Side-dal. Ez a Best FM.

Chili Peppers volt nálunk, Lola Young és Messi jön majd. A Messi, ez a dal cím, hogy Messi. Hát már itt vagyunk, és mert Messiről szó került, akkor beszéljünk egy kicsit erről, mert hogy ugye holnap hajnalban fognak majd játszani az argentinok. Fiam, már rá vagyunk attalma, megnézzük hajna 3-kor, nem is értem, hogy fogjuk azt túlélni, megoldjuk valahogy. Ugye a spanyolok játszottak a belgákkal, 2-1-re nyertek, az utolsó gólról lemaradtuk, 1-1-ig néztük kőkeményen, és ott pont volt egy kis szünet a közvetítésben, az annyira nem segített nekünk. A mai napon pedig, hogy ki játszik, keresem közben, mert hogy azért ugye tudjuk, igen, a franciák is nyertek, az is megvan, és hát ma pedig olyan haland, természetesen a norvégok és az angolok fognak játszani. Hát hollandnak nem tudom, tehát egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire durván tele van az internet minden focistával, de leginkább halanddal. Tehát, hogy ő az, aki most a legnagyobb sztár lett, egy őstehetség egyébként, és egy hatalmas, nagy darab fickó. Kíváncsi leszek. Nem lesz egyszerű meccs. Norvégia, Anglia, tehát ma 23 órától lehet ezt megtekinteni, hogyha valaki rá van kattanva a futball eseményeire, akkor semmi esetre se adja ezt ki. Érdekes egyébként, mert hogyha még pluszban megnézzük ugye ma ezt a meccset, mondjuk azt mondja, hogy tegyük, hogy nincs hosszabbítás, akkor is hajnal 1-kor lesz vége, és hajnal 3-kor már kezdődik a következő meccs. Ez igen. Jó van, kisfiam, semmi baj. Így akartad, apu megoldja. Persze, megnézzük együtt. Tényleg semmi. Utána pedig ugye Conor McGregor valamikor hajnal 6-ban fog majd a UFC szinten újra belépni a ketrecbe, úgyhogy ez megint egy érdekesség, úgyhogy holnap, nem tudom, kora estig senki ne hívjon engem. Ennyi nagyjából az üzenet. Messi pedig majd meglátjuk, hogy mit alakít holnap hajnalban az argentin csapattal. Mindenki várja azt a döntőt. Sokat vártak, ugye portugál, argentin döntőre vártak sokan, hogy milyen jó lenne, hogyha együtt játszanának a két nagyikon. De így is érdekes lenne egyébként egy argentin-spanyol döntő, ahol gyakorlatilag a spanyol csapatot, ha megnézzük, 70%-a, de lehet, hogy több, a Barcelonából jött, és hát Barcelona Messinek ugye a kedvence, az élete, a mindene volt, és azért ott megnézni, hogy a saját csapattársai, akik már ugye nyilván egy másik generáció ellenük mit tud produkálni, van ebben a fociban valami izgalmas és játékos. Jó, közben jönnek az üzenetek, és hát vannak kérdések is, megválaszoljuk ezeket, igen, tortasorsolás, maga ugye a születésnapos köszöntés 10 óra után lesz majd, nagy kedvenc Lady Anne, oké, örülök Ágnes, hogy megkaptad a magedét, és hát beszélgetni fogunk majd erről a pedagógus, diák, szülő triumvirátusról is, mert hogy jönnek az üzenetek szép számmal, úgyhogy ezeket is kifejtjük. Hamarosan most Lola Young szeretné előkészíteni picit nekünk a Messit, ugye ezzel folytatjuk, aztán jön a Halott Pénz Fluorral, Diegoval szeptember végén, és az Opus pedig a Life is Life-val forog itt a Best FM-en.

0: Kli volt nálunk Altó, ez volt a Crazy, és Lotfi Beg és Burai már jönnek is a Háborgó Mélység kettes verziójával. A következő óra elején indulunk a születésnaposokkal, úgyhogy most mindenki figyelje a telefonját, mert bármikor csöröghet a Best FM. Keresjük a legszerencsésebb születésnaposokat, azok a legszerencsésebbek, akik ma reggel is felébredtek szerintem, hogyha már a szülötteket vizsgáljuk, és hogyha már itt vagyunk, a születésnaposokra mindig megemlékezünk egy picit jobban. Ugye ma ünnepelnek a Lilika, Nellika, Nórák, és én feldobtam egy érmét, és úgy döntöttem, hogy most ebben az órában a Liliket köszöntöm úgy, hogy azt mi tudjuk, a következő órában majd a Nelliket, utána pedig a Nórákat, csak hogy mindenki sorra kerüljön. Úgyhogy kedves Lilik, Nórák, Nellik, Isten éltessen benneteket!
1: Boldog névnapot, boldog névnapot!
2: Köszöntjük Lili nevű hallgatóinkat! A Lili női név, több idegen név, a Karolin, az Elizabeth és a Júlia közös becenevéből önállósult. Nincs összefüggésben a hasonló hangzású angol Lili szóval, amelynek jelentése Lilium. Alapváltozatai Lili Róza, Liliana, Liliana. A név legismertebb tulajdonosai Berki Lili és Muráti Lili színésznők, Kromberger Lili világbajnok műkorcsolyázó, Ország Lili festő, grafikus és nem utolsó sorban ön kedves Lili, aki a rádiót hallgat.

0: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát, és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Újfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. Folytatódik a mobil hulladék udvar szolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot.
0: Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik csak, csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.
3: Köszi Évi, találkozunk a következő órában. Green Day Basket Case, ezzel indul a következő zenei óra. Brutál lesz!

Republic, ez szól nálunk, a kis angyalik Málás Oreó tortája pedig gorcső alatt, mert hogy jönnek a születésnaposok, és hát ugye a Csoki király, aki egyébként Csoki séf, meg fagylalt isten, meg mind, hát ő nagyon, egyébként ő nagyon rendben van. Szóval valószínűleg meg fog engem verni még a mai napon, mert nem sokat beszéltem ma még róluk, de egy Málás Oreó tortáról van szó, ezt kell tudni, és a kis angyaléknak természetesen a kis varázslata fog következni. Közben pedig itt vannak előttem az üzenetek, úgyhogy köszöntsük azokat, akik ma születtek, vagy ezen a napon, vagy sok-sok évvel ezelőtt. Tudné Debreceni Erzsébetet köszönti Eszter, Erzsikémhez 50 éves barátság fűz, ami olyan jóban, rosszban egymás mellett születésnapja alkalmában szeretnék egy kellemes meglepetést szerezni neki, és jó egészséget kívánni, ami ilyen időskorban bizony nem tökéletes. De hát igen, persze, de hát az benne a jó, nem? Hogy így megöregszünk majd, és hogy van ebbe valami szép? Igen, hát nem, igen, valószínűleg nem lesz mindig nagyon tökéletes, de van ebbe valami csodálatos és aranyos, és így van ez jó. Úgyhogy megöregszünk, és öregedjünk meg mindannyian, és lesz tapasztalatok, még több. Aztán majd elmondjuk, aztán majd nem veszik tudomásul, mert ilyen az élet. Jó van az így, Isten éltesse az Erzsikédet. Vámos Szilviát, Sziszu Sziszit, Kovács Valéria és a családja köszöntik. Hajdú Böszörményben szól az üzenet, boldog születésnapot a világ legjobb unokatestvérének, annak a hihetetlenül erős nőnek, aki a saját betegségei mellett is dolgozik, szeretettel ápolja a szüleit, közben jut ideje a kutyusra, cicára, nyuszira, és a gyermekeit, mert is imádja, mindig számíthatok rá, egy mosolyjal zárjam, üzenem neki, utállak. Kedvesek vagytok. De egy ilyen jó barátságnak egyébként az alapja, ez a csíny, ez a beszólunk, egy kicsit oda teszünk, így van ez jól. Káplár Jánosné családja köszönti, 73 esztendősre, sok szeretettel köszöntjük születésnapi alkalmával a legjobb édesanyját, a legodaadóbb nagymamát és a legszuperebb anyóst. Jó egészséget és hosszú, boldog éveket kívánunk neki családja körében. Köszönjük a lehetőséget, a benevezésre, hát ugyanis, hát mindenkinek jár, tehát hogy nem, ezt nem is szabad megköszönni. Csík Szilviát, férje, kisfia, anyósa, apósa, sógornője, sógora, keresztánya, unokaöccse, barátai, ismerősei, mindenki köszönti, kerek évfordulón, 20 Szilvia, gratulálunk, nagyon finom olaszos ételeket tud egyébként készíteni, és hát tanul meg mindent is csinál, úgyhogy imádnivaló hölgyről van szó, őt köszönti mindenki is. Acél Bencét, Ica mama és Feri papa köszöntik, 12 esztendős lett Bencus. Nagyon boldog születésnapot kíván Ica mama és Feri papa. Ennyi az üzenet, ezt tudtuk egyébként, és hát jól van ez így. Cicu Nikolette, Cicu Kálmán köszönti, soha nem kapott hasonló köszönti, szeretnénk feleltetetlenné tenni ezt a napot, a férje vagyok, köszönöm. Megtettük, kedves Cicu Nikolette, Cicu Kálmán köszönt téged, és hát csúcsukáljatok utána, hát aranyos a vezetéknél, nem tudom kihagyni, ne haragudjatok. Baláné Tinko, Adrián szülei és gyermekei, testvérei köszöntik, három csodálatos gyermeket nevel, csupa szívemberről van szó, Isten éltesse, Major Zoltánt lánya és unokái köszöntik, 83 esztendős lett Zoltánunk, Isten éltesse, drága apukánkat, nagymamánkat köszöntjük születésnapi alkalmával, hálások vagyunk neki a sok szeretetért, gondoskodásért, támogatásért, 83 évesen is nagyon fit, sokat dolgozik a ház körül, imád bevásárolni, ügyet intézni, állandóan úton van, szeretném meglepni egy tortával, meg is érdemli. Bernát Imrénét lánya és unokája köszöntik, 68 esztendős lett, édesanyámat szeretném köszönteni, és hát az unokájával egy napon van a születésnapjuk, neki ez a legnagyobb ajándék, de jó. Bernát Balázs egy esztendős lett, kérem szépen, Bali, behúztad az egyet. Balázs mindig mosolygós, eleven kisfiú, sok varázslat várakozás után, 4 sikertelen lombik után, spontán érkezett a családba, jaj, de jó, a jóisten ajándéka, így van ez jól, ölelünk benneteket és gratulálunk. Csigi Panni, Nikolettet, Era mama, Tomi, Tati, anya és apa köszöntik, 6 esztendős, ez a túl tűzröpattan cserfes kislány egyébként, Pannik, akik táncolni, énekelni, valamit odáig van az állatokért. Pannika, Isten éltessen téged, és Zsíros Antal Toncsit nővére, hogy nagyszülők, a JP család és a szülei köszöntik, 15 esztendős, tehát körös szakálna szól az üzenet, Gerda Imrénét három férje, a férje és három gyereke, 6 unokája köszöntik, igen, kaladosabb lett volna így a történet, Mámos Szilviát, agyon apa köszöntik, Nógrádi Julian Zsan saját magát szeretné belevezni, mert imádja a tortákat, Ladányi Ákos felesége, Ancsa Sáfrány Hajnal Nikolettet pedig Ancsi és Saci köszöntik. Na, tehát akkor próbáljuk meg elérni a születésnapos, ez a legfontosabb küldetésünk most is, hogy le tudjuk adni időben még a neveket. Na nézzük. Csörömpölő telefonok nyilvánvalóan. Fel kell venni. Az a titok, hogy fel kell venni.
csinálni. Tudom, hogy meg tudod csinálni. Vedd föl. Jenei Veronika, vedd föl, könyörgök. 50 eszendős lettél, és hát azt írtam Mónika, az unokatestvéred, hogy 18 vagy 32 év tapasztalattal, és hogy rengeteget tudsz nevetni, és hogy ezt kívánják neked egyébként. Ó, nem igaz, Veronika, föl kell venni a telefont, vedd már föl, Veronika, vedd föl. Veronika nem akarja fölvenni. Hát ezzel együtt teletére nyertes, úgyhogy mindenképpen hívjál bennünket, de ha nem hívsz bennünket, az sincs gond, vagy az sem gond, csak egy kis angyalba szaladj be, mert ott vált téged egy málnás Oreo torta, Isten éltessen! Szombaton nehéz elkapni a hallgatókat, hogy fel is vegyék a telefont, megijednek kicsit tétováznak, de nem szabad. Nem szabad, mert hogy közben meg ott vannak, akik köszöntenek, és utána az élmény meg úgy egy kicsit úgy kifakul. Csak veled, ez a dal címe, Kálai Szanders András érkezik. Isten éltesse mindenkit, aki ma ünnepel.

0: Come on.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.

beszéltünk most sok mindenről, elsősorban az a fajta abuzus, ami az iskolán belül lehet, és ezt ugye összefoglaltuk egy sorozatba, úgyhogy ha valaki esetleg nem tudná, nézze meg, érdemes, a Netflixen van most egy sorozat, nekünk ezt nem kell támogatnunk, most nézem valaki Netflixet, egyszerűen csak nagyon jó, ugye ilyen személyes tapasztalat, Móresre tanítalak, ez a sorozat, ez egy dél-koreai sorozat, nyilván nem az a színészi alakítás, amit megszokhattunk Amerikától vagy Európától, de nagyon szép képek is nagyon rendben van, és a történet és a mondani valója az az, ami meghatott bennünket, ezért is indultunk el ezen az úton. Ugye beszéltünk különböző abúzusokról, olyan túlkapásokról, amit tanár követel mondjuk a diákkal szemben, olyanról, amit a diák követel a tanárral szemben, olyanról, ahol a szülő dönt úgy, hogy ő felülírja a tanárnak a döntését, és ő majd mondja, hogy mi legyen, és ebből kialakult konfliktusból gyakorlatilag jönnek a pedagógusoktól egymás után az üzenetek, hogy a következőkben majd ezek közül fogunk párat beolvasni, felolvasni, annak érdekében, hogy tudjuk már azért, hogy mégiscsak hol a helyünk, hogy ugye ott sem az van, hogy bemegyünk, nem tudom, a valamelyik váruházba, és mondjuk megtanítjuk a kasszást, hogy hogyan húzza le azt az adott terméket, hogy mi ki tudjuk fizetni. Tehát, hogy vannak olyan területek, amit szerintem hogy hagyni kell, hogy azok csinálják, akik értenek hozzá, de ez ügyben természetesen kibontakozunk a következő időszakban, a Segi pedig és az Angel pedig

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, a csillagoknak köszönhetően ön aktívabb még a szokásosnál is, nincs ellenére a társasági élet, szívesen veszi, ha a figyelem középpontjában lehet. Bika, ma nagyobb sikereket érhet el az érzelmi oldalon, mint az anyagiak terén, szenvedélyesebb az átlagosnál, a kapcsolata még friss, legyen visszafogott. Ikrek, kissé meggondolatlannak tűnhet, de ez csak azért van, mert intenzíven keresi boldogulásának útját, ám felesleges izgalmakkal ne terhelje magát és ne avatkozzon mások dolgába. Rák, a figyelmét most még érdemes a saját belső világára irányítani, jövő héttől kifelé kell tekintenie, törekedjen az eddiginél nagyobb biztonságra, de közben a szabadságát is őrizze. Oroszlán, ne kérjen most kölcsön, hanem próbálja ellesni azt, hogyan lehet pénzt keresni. Munkája közben figyeljen a részletekre, mert most hajlamos elnagyolni a dolgokat. Szűz, a délelőtt még alkalmas lesz ügyek intézésére, délután azonban érdemes egy kicsit visszavonulnia, magába mélyednie. Jó program lehet ma este rokonokat vagy ismerősöket meglátogatni. Mérleg, a csillagok arra késztetik, hogy megvalósítsa önmagát, ugyanakkor szeretne a legjobb közösségi ember is lenni, ennek az ellentmondásnak a feloldásán kell fáradoznia. Skorpió, örömét leli a társasági életben azokban a programokban, ahol hasonló mentalitású emberekkel töltheti az idejét. Nyilas, kritizáló hajlama nagyon erős, de ne a párját ostorozza, komolyan megbánthatja az önnek kedves embereket, ha felelőtlen kijelentéseket tesz, legyen türelmes másokkal. Bak. Itt az alkalom, hogy dédelgetett terveit valóra váltsa, ha új vállalkozásba akar kezdeni, előbb fejezze be a régit, az otthon kellemes nyugalma erőt adhat a bonyolultabb feladatokhoz is. Vízöntő, ha van rá lehetősége, ma legyen sokat a szabadban, élvezze a szép napokat, ha nincs erre módja, akkor is törekedjen a változatosságra, valósítsa meg az elképzeléseit. Alak, ha esténként fáradt és azonnal elalszik, amint ágyba kerül, legalább a hétvégéjét tegye szabaddá, kellemes meglepetést okozna partnerének egy különleges, de pihentető programmal.

Tunóz után szabadon. Megfordult a világ, írja nekünk Petra. Sok-sok érdekes dolgot tapasztalunk mi is az iskolánkban. A szülők sokszor úgy döntenek, hogy jobban tudják a pedagógiát, mint bárki. És aztán kiderül, hogy a családon belül van valamilyen probléma. Ez szokott lenni egyébként, hogy valahogy a család annyira törekszik ott a tökéletességre, hogy már régen nem az, de még mindig kapaszkodik bele, és valahogy megpróbál valami olyat mutatni a helyett, ami van, ami tulajdonképpen nincs, és ebből lesz valami elképesztően borzalmas dolog, és ez rányomja a bélyegét nyilvánvalóan majd a gyerekre és mindenkire, arról nem is beszélve, hogy én azt se értem, hogy miért van, tehát hogy rengeteg olyan család van, ahol úgy vannak ott gyerekek, hogy valami kemény ilyen, nagyon diktatúrikus, nagyon poroszos, valamit kell csinálni, és mindennek úgy kell lenni, ahogy, és az a gyerek nem tud kibontakozni, nem történik vele semmi, nem nyílik ki az a virág. Egyszerűen annyira el van nyomva, és annyira be van fegyelmezve, és annyira minden ott van a helyén, és annyira nagyon, hogy lesz belőle valamilyen borzalom. Na mindegy, jövünk egy fagyival, aztán majd utána jövünk a gyerekekkel persze, mert erről érdekes beszélni, meg tök jó, mikor a hallgatók csatlakoznak ezekhez a dolgokhoz, hiszen nekik is megvan a maguk tapasztalata. A bikini megfogalmazott egy dalszöveget, maradjunk annyiban, hogy a fagylaltról szól.

0: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál, nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban, szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar vármegyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. Emellett a vármegye építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabályos foglalkoztatásra. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezés sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja a Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek.
0: Több vármegyére kiterjedő droghálózatot számoltak fel a hajdú-bihari és a borsodi rendőrök. Az akció során 6 feltételezett dílert fogtak el, akik a gyanú szerint Hajdú-Biharban, Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is árultak kábítószert. A házkutatások során a nyomozók több mint 9 millió forint készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, digitális mérlegeket és csaknem 100 g droggyanús anyagot foglaltak le. A szakértői vizsgálat később megállapította, a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek, 3 gyanúsítottat őrizetbe vettek és letartóztattak, 3 társuk szabad lábon védekezik. A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyet vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek, közölte a polisz.hu. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik csak, csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.

Tate McRae és a Greedy, és közben többen is írják, hogy a Múr eset tanítalak, én láttam, és mondjuk hasonló dolog történt a mi iskolánkban, írja Laci, hogy ki volt pécézve két gyerek, akik nagyon-nagyon rosszul érzik magukat, és most felnőtt korukra sem tudtak felzárkózni, mert bennük van az a törés, és senki nem állította meg, mindenki a hát csúnya jelzőt írt, tehát szóval mindenki a más egyéb srácoknak az oldalán állt, és hát ez, tudom, ez ilyen. Tehát, hogy meg kell tanulni ezt az életet így valahogy játszani, ebben van nagy szerepe annak, hogy mondjuk a szülő és a gyerek között milyen a kapcsolat, tudnak egymással beszélgetni, valahogy eljutnak-e az érzelmek és a gondolatok, és kimeri-e adni, hogy én most azt gondolom a világról, hogy, és ezt beszéljük meg. Ezért is jó, ezért is értik félre ezt nagyon sokan, ezt a 18-as, 16-os, 12-es karikát, hogy ezek nem azért vannak, hogy nem nézhet meg a gyerek egy 18-as tartalmat, az arról szól, hogy 18 éves kor alatt nem nézheti egyedül, hogy nézze meg a szülővel. A szülő mondja el neki, hogy igen, ott most elő fognak venni egy kalasnyikovot, elindul belőle egy rőszer, annak a hatása az lesz, hogy valami roncsolódik a másik szervezetbe, és hát ezt el kell magyarázni, hogy ez hogyan működik. Ezért vagyunk mi ott szülők. Tehát, hogy nem, ez a, én értem, hogy lehet úgy gyerekeket nevelni, hogy majd ott felnőnek valahol maguknak a sarokba, de ez valójában nem fog tudni jól működni. Egy szülői tanácsadás napon van. Nem tudom, jól esik. Brian Adams, ez nálunk a folytatás. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt a tinédzsereknek, mondom ezt, akik tudom, hogy szombaton ilyenkor ébrednek nyári szünet idején.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak.
5: Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

Egy balatoni lányjal fogunk tovább menni Valmár és Szikora Robi közöse, ugye hát próbálják az Úristen überelni, és hát lehet, hogy sikerül is, pláne, hogy nyár van, és itt van a Balaton. A Balatonról sok-sok vélemény van, igen, valóban alacsony a vízszint, stb. Rengeteget mondjuk Siófok magasságából, tehát hogyha a déli partot nézzük, akkor eszméletlen sokat kell lépni ahhoz, hogy bejussunk, viszont van egy jó hírem ide vonatkozóak, hogy azért olyan nagy érdeklődés nincs most a Balatonra. Én azt látom, hogy mi voltunk ott többször rendezvények miatt, mindegy, volt dolgunk. Egy a lényeg, hogy az látszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó helyeket lehet ott lefoglalni fillérekért. És most tényleg ez nem az a nagy pénztárcás fillérek, hogy a pár millióból megvan, nem? Hanem tényleg most néztem egy ilyet, hogy három éjszaka, ez egy ilyen rövidebb dolog, valami 70-80 ezer forintba került egy olyan brutális apartman, mindennel felszerelve, hogy medence járt hozzá minden, és hogy 10 méterre már be lehetett lépni a Balatonba. Tehát, hogy azért vannak ott ilyen jó ajánlatok, szerintem érdemes most ott nézelődni, mert hogy kereset az egy picit legyengült, mert hogy annyira fölmentek az árak, hogy Horvátország felé indulnak el az emberek, vagy akkor már menjünk külföldre üzenettel, de most szerintem a Balatont kifejezetten jó áron le lehet hozni, hogyha valaki racionális döntéseket hoz, és mondjuk nem a mindegy nekem alapon megy el nyaralni. Balatoni lány Valmár és Szikora Róbert közösen már forog is itt a Best FM-en.

hozzánk tartozó Dr. BRS, Verév Tomi közösen, most pedig Bajalekszel menjünk tovább, és a Sleppel meg Tidenivel volt már kicsi ez a dal címe. Beszélgetünk már sok mindenről, tanárokról, diákokról, szülőkről, valahogy az a jó, hogyha tudnak beszélgetni, beszélgessenek is, találják meg a közös nevezőt, a közös hangot, és mondják el a gyereknek, hogy egyébként és ne legyenek tabuk szerintem, az tök jó, hogyha valahogy úgy oldottan lehet beszélgetni a gyerekkel. Én nekem azért van már egy 20 éves lányom, tehát azt hozzátenném, a fiam 16, és én azt gondolom, hogy jól csináltuk, mert ezek a gyerekek ilyen nyitottak a világra. Jó, elfelejtettem a 20 éves lányom, tényleg. Szóval az van, hogyha valaki esetleg már még nem talált magának programot, akkor üzenjük, hogy a Csinibabába a 3/4 zenekar fel fog ma lépni. Hoppáré! Úgyhogy ott is lehet majd egy kicsit időt tölteni. Nézzék meg őket, nagyon jó fejsrácok, négyen vannak, két fiú, két lány, nagyon jó pofa dalokat tolnak, 3/4, 3/4, 3/4, jó? Keressenek rá, nem 3/4-kor, keressenek rá, hogy a 3/4 mikor fog föllépni majd a Csinibabába. Volt már kicsim, ezzel búcsúzom mára, és hát érkezik Enikő, úgyhogy kérjék majd a kedvenceiket, súgjanak neki szépeket, és majd ő is azt fogja cserében tenni. 39-33-104, hát ide már küldhetik is az üzeneteket neki. Volt már kicsi, pedig indul itt a Besten.

0: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAS szabadidős sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bárki kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen.
0: Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek, és országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet érintenek. Mindkét állomáson felújították az épületek homlokzatát, a tetőt, a nyílászárókat, az utasvárókat és a mosdókat, emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500 540-et.
1: Az 500 540-et.

Ez már bizony a szombat délután itt a Best FM-en is, hogy mivel indítjuk? Na, hogy a déli kívánság műsorral, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, várom a kéréseket. Tudják, lehet nekem írni, az SMS és Viber számunk a változatlan 0630 933 1046, de csöröketnek is, ez esetben pedig az 500-540-et kell bepötyögni. Én várom, itt leszek egész délután, töltsük együtt a következő pár órát, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
2: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.

0: Ezt a Debrecen itt a 104.6-on és a déli kívánság műsorral zakatolunk, úgyhogy jöhetnek a zenei kedvencek, írhatják nekem ezzel kapcsolatban a kéréseket, hogy mi az, amit meg szeretnének hallgatni, akár munka közben, pihenés közben, 39-33, 104-6 vagy 505-140. Marika néni már itt van a vonal túlsó végén, aki már választott is. Háló, háló!
1: A legszebb vallomást szeretném elküldeni páromnak. A párom János, és házassági évforduló.
0: Ó, hát szívből gratulálok akkor, és nagyon-nagyon sokáig még legyenek együtt jó egészségben.

0: kell kérni.
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.
2: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

A Neoton Família dala előtt nem sokkal írt nekünk Feri, hogy munka közben szeretné meghallgatni a következő felvételt, úgyhogy mindjárt ezt játszom, aztán pedig érkezik majd a Daft Punk és a One More Time, ez pedig Inci kérése itt a Best FM-en. Egyébként írt nekünk korábban szintén Inci, hogy a 4-es számú főúton Debrecen felé a téglási leágazásnál a benzinkútnál a 60-as táblát egy fehér Opelből ellenőrzik, mindenki óvatosan vezessen. Én azért ezt kiegészíteném azzal, hogy mindenki a sebességhatárokat betartva közlekedjen, mert valószínűleg nem véletlenül vannak pont ott a 60-as.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát, és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Újfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. Folytatódik a mobil hulladék udvar szolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető

0: igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
1: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot.
0: Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik csak, csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.
2: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az 500-541-et.

0: FM Rádió, tessék!
1: Csókolom kezét, Lajos bácsi vagyok.
0: Üdvözlöm!
1: 84 év áll a keresztlevelem szerint a nevem után. Én a 31. születésnapomra szeretném kérni a Kellys Family-től az Angel című számukat, ami nekem az élet himnusza.
0: Hát nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok, nagyon jó egészségben.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Ez a szám annyira hozzám nőtt, 95-be műtöttek rákkal, és abban az időben volt ez nagy sláger. Állandóan ment akkor abban az időben a rádióba, és erre vittek be a műtőbe, és első ébredésem után ugyancsak ez szólt. És ez végigkövetett minden nehéz gyógyulási pillanatomba. Így vagyok most 31 éves, gyakorlatilag egy nyitott szívműtét után, ahol ugyancsak ez a szám azonnal beugrott.
0: Teljesen véletlenül?
1: Nem tudom ezt megmagyarázni. Én hiszek abba, hogy a zene az gyógyít.
0: Ez így van, én is hiszek.
1: Mint olyan. Aktívan csináltam is, vagy 40 évig. Az a lényeg, hogy tetszik azt ismerni, amikor egy szám úgy megakad az ember agyába, mert hallottam, vagy éppen feljön, és nem tudja az ember kitörölni, az ott motoszkál, ott szól egész nap.
0: Persze.
1: Az emberébe. Ez a szám nekem minden nehéz pillanatban azonnal bekattant, és ez velem volt mindaddig, míg újra talpra nem álltam.
0: Hát szívből kívánom, hogy sokáig tudjunk majd még így telefonálni és kérni ezt a dalt. Én le is fogom játszani akkor Kelly Family és az An Angel, ugye?
1: Igen.
0: Rendben, nagyon érkezik. Nagyon-nagyon szívesen, és jó egészséget kívánok, további szuper napot.
1: Nagyon köszönöm, csókolom.
0: Viszont,

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: hívható telefonszám 500-540.
1: Szeretnék Máténak 18. szülinapja alkalmából egy klassz számot küldeni.

0: A te zenéd.
1: A te zenéd.
0: A te rádiód.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál. Nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar vármegyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. Emellett a vármegyei építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabályos foglalkoztatásra. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja a Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek.
2: Több vármegyére kiterjedő droghálózatot számoltak fel a hajdú-bihari és a borsodi rendőrök. Az akció során 6 feltételezett dílert fogtak el, akik a gyanú szerint Hajdú-Biharban, Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is árultak kábítószert. A házkutatások során a nyomozók több mint 9 millió forint készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, digitális mérlegeket és csaknem 100 g droggyanús anyagot foglaltak le. A szakértői vizsgálat később megállapította, a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek, 3 gyanúsítottat őrizetbe vettek és letartóztattak, 3 társuk szabad lábon védekezik. A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyet vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek, közölte a polisz.hu. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.
4: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja. A hírek

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: zenék változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.
2: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAC szabadidős sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bárki kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
3: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen.
2: Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek, és országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet érintenek. Mindkét állomáson felújították az épületek homlokzatát, a tetőt, a nyílászárókat, az utasvárókat és a mosdókat, emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.
1: A hírek

Taylor Swift dala után ez már bizony a szombat délután itt a Best FM rádióban a 104.6-on. Tudom, hogy sokan útközben hallgatnak minket, úgyhogy az útinformációkat is várom. Bármi rendkívüli tapasztalnak, akkor írják meg nekem, hogy én is tudjak segíteni az úton lévőknek. És azt is tudom, hogy nagyon sokan dolgoznak, úgyhogy nekik kitartást. Én hozom a plusz energiát és az érdekességeket is csak úgy, ahogy mindig. Meg persze a zenei kedvenceket. A mikrofonnál Morvai Szűcsenikő. Szuper szombat délután.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

Il y en a qui attendent les chagrins, t'as le Ciao, stop.

tempóparti slágere után is itt vagyunk a Best FM-en a 104.6-on, így július 11-én a szombat délutánban. És tegnap ugye beszéltünk arról, hogy lehet némi csapadék, végül egyébként annyira nem is volt. És mondhatnánk azt, hogy nem baj, meg nem kár, de azért pont a tegnap az egyik hallgatónk jelezte, hogy nem beszélünk arról, hogy miért is kellene az eső. Egyébként itt azért helyesbítenék, mert nagyon sokat szoktunk arról beszélni, hogy mennyire fontos a csapadék a földeknek, a növényeknek, a mezőgazdaságnak, az állatoknak, és hát úgy mindennek, mert azért lényegében bajuba őszintén brutálisan megváltozott a klímaváltozás hatására úgy az egész évszak, nem csak a nyárról beszélek, hanem gondolok itt arra, hogy mennyire kitolódik például a nyár, hogy szeptemberben is még simán van olyan időjárás, mint augusztusban, és igazából valahol kimarad az igazi őszi időszak, szóval összemosódtak az évszakok, és egyáltalán nem olyan már, mint régen volt. Lényegében most volt egy igazi telünk, amikor sokáig, nagyon sokáig esett a hó, és meg is maradt, és most van az első olyan nyarunk, ami tényleg brutális volt, akár mondjuk, hogyha 40-41 fokos Celsius fokra gondolunk, és valóban most nagyon-nagyon kell a földekre, és nagyon-nagyon kell az embereknek az, hogy essen az eső, amiről egyébként tényleg nagyon-nagyon sokat szoktunk beszélni, és ugye pont én voltam, aki említette azt is, hogy a nagy hőhullámban, a nagy tikasztó hőségben mennyire oda kell figyelni az embertársainkra, mennyire oda kell figyelni az állatokra is, ugye a madárítatók kihelyezésével, a gólyákra is figyelni kell, és csak úgy az utcán sétálva is egymásra. Mert hogy tényleg ebben az időben, amikor az van, hogy így napokig nagyon magas a hőmérséklet, és azt érezzük, hogy nem igazán lesz semennyire csapadék, akkor az embernek még a koncentrációja is teljesen más. Egyébként úgy tűnik, hogy ma várható majd az esti órákban egy minimális eső, holnap csökkenni fog a hőmérséklet, tehát még ma 27-28 fok, addig holnap már csak 24 fokot mutathat a hőmérő. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon sokszor beszélünk mi is erről, nem csak a napsütés, meg a jó idő, mert nyilván nyár van, és ez nagyon-nagyon jó, de persze kell az is, hogy essen az eső, mert ez is nagyon-nagyon fontos.

Confession of the Groove.

Magda Precz zenei kedvencei Ákos Dala után is itt a Best FM-en a 104.6-on, és én azt gondolom, hogy amikor a nyári időszakról beszélünk, és amikor a nyári estékről beszélünk, és az égboltról, akkor nyilván mindenkinek azonnal a csillaghullási időszak jut eszébe, ami ugye általában augusztusban van, ezek a perszeidák, a perszeidák meteorraj, aminek a augusztusban szokott lenni a csúcspontja. Na de nem tudom, mennyien tudták, hogy nyáron látható a leges legjobban a tejút. A nyári estéken, amikor távol vagyunk a város fényeitől, szabad szemmel is meg tudjuk pillantani a tejút világos sávját. És ez nem egy felhő vagy egy köd, hanem a saját galaxisunk milliárdnyi csillagának a fénye. Egy igazán sötét helyen akár több ezer csillagot is láthatunk egyszerre, míg egy nagyvárosból sokszor csak néhány tucatot. És éppen ezért érdemes egy nyári estén kicsit távolabb menni a települések fényeitől és felnézni az égre, egy pokrócot leteríteni, csak bámulni az eget, beszippantani azt a tipikus nyáresti levegőt. Tudják szerintem, hogy miről beszélek, amikor így hazaérünk a munkából, besötétedik, elkezd egy picit fújni a szél, kinyitjuk az ablakot, és bejön az a nagyon-nagyon kellemes idő, amivel így végig tudjuk szellőztetni az egész házat, és még az alvásunk is sokkal nyugodtabb.

Kérdésor állít ezt szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, és közben pedig Janó írt nekünk, hogy sziasztok, meg szeretném köszönni annak a nagyon rendes fiatalembernek a segítségét, aki ma a Gáspár György kedben a segítségünkre sietett, ugyanis elakadtunk a poros úton, és ő azonnal jött és segített nekünk. Vannak még rendes emberek, lehetne, hogy küldünk neki egy zenét? Na, Janó, remélem, hogy magára ismer. Jó hallani mindig az ilyen történeteket, és nagyon örülök, hogy nem elsétálunk a másik mellett, amikor azt látjuk, hogy bajban van, hanem oda megyünk és segítünk neki. Minél több ilyen embert a földre.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál. Nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar vármegyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. Emellett a vármegyei építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabályos foglalkoztatásra. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja a Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek.
1: Több vármegyére kiterjedő droghálózatot számoltak fel a hajdú-bihari és a borsodi rendőrök. Az akció során 6 feltételezett dílert fogtak el, akik a gyanú szerint Hajdú-Biharban, Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is árultak kábítószert. A házkutatások során a nyomozók több mint 9 millió forint készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, digitális mérlegeket és csaknem 100 g droggyanús anyagot foglaltak le. A szakértői vizsgálat később megállapította, a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek, 3 gyanúsítottat őrizetbe vettek és letartóztattak, 3 társuk szabad lábon védekezik. A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyet vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek, közölte a polisz.hu. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik csak csütörtökön, pénteken.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: What we're living in.

Szólnak Debrecen zenei kedvencei a Best FM-en itt a szombat délutánban, és ugye a világbajnokság most már lassan a végéhez közeledik, itt annak a negyed döntők, ugye ma, majd este 11 órától Norvégia-Anglia fog összecsapni, aztán pedig Argentina és Svájc következik. Ez egyébként az Argentina-Svájc mérkőzés hajnali 3 órakor kezdődik. Egyébként kíváncsi lennék arra, hogy ki az, aki ezt a világbajnokságot így folyamatosan figyelemmel kísérte, mert én azt gondolom, hogy azért munka mellett nehéz ilyen időeltolódással figyelemmel kísérni folyamatosan a mérkőzéseket, de biztos vagyok benne, hogy volt egy-két olyan meccs, ami miatt egyébként fennmaradtak úgymond az emberek, és akkor azt mondták, hogy jó, mert ezt a hajnalit én is be fogom vállalni. Lehet, hogy a pont mai negyeddöntők ilyenek lesznek, ugye azért még a 11 órási kezdés sem egy átlag meccsnézési idő, de nyilván azért itt szombat este éjszakában nyúlóan azért ez teljesen másként működik. Aztán pedig hamarosan kiderül majd az is, hogy ki viszi el a trófeát.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Dániel Figergő dala után már egy újabb nyári kedvenc érkezik a folytatásban, mert hogy mindjárt startol az esti kívánság műsor is, nem kell már rá sokat várni, szóval, hogyha valaki szeretne valamit meghallgatni, amit eddig nem hallott az elmúlt pár órában, szeretne valakinek üzenni, születésnap, névnap, sütögetés, vagy csak úgy, akkor én már itt vagyok, már most nekem lehet egyébként az üzeneteket írni 39-33-104-6, de már csöröketnek is 105-140. És nagyon fontos úton, útfélen csak a Best FM, érdemes figyelni, óvatosan közlekedni, és hogyha útnak indulunk, akkor ugye sok-sok folyadék legyen mellettünk. És a napszemüveg is nagyon-nagyon fontos. A napszemüveg elsődleges feladata ugye az UV-sugarak kiszűrése, de ennél sokkal többet is tesz. Hogyha erős napfényben hunyorgunk, tudják, így a szemünket összehunyorítjuk, akkor az arcizmok folyamatosan dolgoznak, és ez hosszú távon hozzájárulhat a ráncok kialakulásához. Egy jó minőségű napszemüveg pedig csökkenti a hunyorgást, kényelmesebbé teszi a látást, és segít megóvni a szem körüli érzékeny bőrt is. Nagyon fontos, hogy ne csak a sötét lencse legyen jó, hanem valóban UV-szűrős is. Így védjük igazán a szemünket.

kedvenc zenei, kedvencei az Azibár dala után is itt a 104.6-on, és itt a nyár, nagyon sok idény zöldség, gyümölcs, valamit tudunk fogyasztani, és hát szerintem ilyenkor tényleg két maréka kell ezt ennünk, és az a jó, hogy minél színesebb tud lenni a tányérunk, minél több vitamint tudunk juttatni a szervezetünkbe, a vitamin raktárakat fel tudjuk tölteni, és hát ugye a sláger gyümölcs ilyenkor mindig a dinnye, a kiválasztása pedig azért szerintem mi magyarok vagyunk azok, akik így kopogtatjuk a dinnyét, meg nézzük, hogy akkor milyen legyen, sárga, ne sárga, le legyen száradva a vége, ne legyen leszáradva, stb. Stb. Egy jó hír, hogy idén bőséges termésre számíthatunk szuperáron, és nem csak a pénztárcánknak fog ez jól járni, hanem nyilván a hazait is tudjuk választani, a hazai termelők is jól fognak járni, hiszen ugye a frissen szedett magyar dinnye húsosabb, édesebb és sokkal kevesebbet utazott nyilván, mint az import társai, szerintem ez egészen egyértelmű. Na de akkor hogyan válasszuk ki a megfelelő dinnyét? A sárga folt a nyerő. Sokan azt hiszik, hogy a dinnyék mindenhol egyenletesen zöldnek kell lenni, pedig ez óriási tévhit. Keressük meg azt a foltot, ahol a dinnye a földön feküdt. Hogyha ez a rész szép, krémesen sárgás vagy okkersárga, akkor a gyümölcs megérett. Hogyha fehér vagy halvány zöld, akkor hát éretlen, maradjunk ennyiben. Figyeljük a kacsot, hogyha száradt meg barnult, az azt jelzi, hogy a dinnyét a tökéletes pillanatban vágták le a szárról. Ha a kacs még nem teljesen zöld és rugalmas, akkor a dinnyének valószínűleg nem volt ideje teljesen megédesedni. De egyébként a kongó hang titka sem annyira ördögtől való. Ha megkopogtatjuk és milyen kongó szinte dobozszerű hangot ad vissza, akkor nyert ügyünk van, mert a belseje tele van lével. Ha tompa puffanó hangot hallunk, akkor a dinnye már kásás vagy túlérett lehet. Bár egyébként most már azt mondják a szakértők, hogy ez a kis kopogtatás ez annyira nem jellemző, de egyébként nekem ez a sárga foltos dolog ez mindig bevált, és mindig olyan dinnyét tudtam választani, ami nagyon-nagyon finom volt és tökéletes, úgyhogy remélem, hogy nagyon-nagyon sokat tudok fogyasztani még idén nyáron. Kíváncsi vagyok, írják meg nekem, hogy miként választják ki a megfelelő és tökéletes dinnyét. Ja, és persze már jöhetnek a zenei kedvencek, hiszen nem sokára startol az esti kívánság műsor. Csöröghetnek 500-540. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Változatosan. Változatosan. Best FM.
1: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Újfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. Folytatódik a mobil hulladék udvar szolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot.
1: Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.
0: És most
3: indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
4: Morvai Szűcsenikő, én már felkészültem a következő két órára, legalábbis arra készültem, hogy nagyon-nagyon sok kérést fogok teljesíteni. Remélem, hogy más is így gondolja, és jönnek folyamatosan majd az üzenetek, meg a hívások, szóval indul a kívánságműsor. Töltsük meg kedvencekkel 0630 933 1046. Itt lehet nekem írni az SMS és Viber számunkra, de csöröketnek is 500-540. Itt vagyok, indítom Teddy Swims dalával a szombat esti kívánságműsor.

az esti kívánság műsor, ami zakatol itt a 104.6-on, és jöhetnek a kérések. 500-540 tudják az egyik elérhetőségünk, a másik pedig a 30-933-104-6. Lajos már megírta nekem, hogy szeretne kérni egy dalt a tesójának, Kovács Valériának, és azt üzeni neki, hogy egy életünk van. Kovaszki meg a Vega is a mintegy jel, ez érkezik már a folytatásban.

0: Társaságműsor, Best FM.
1: Halló, Jánikő. Szeretném kérni az Eddától az utolsó érintést. Levente vagyok Eddától mindenkinek, aki szereti. Igen, köszönöm szépen. Ja.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Best FM, itt a 104.6-on a Zene rádiójában szólnak a kedvencek, méghozzá az esti kívánság műsorban forognak ezek egymás után. És kaptam egy üzenetet, hello, Zsömi vagyok, és pergetjük a napraforgó mézet a jászságban. A meleg ellen szeretnénk kérni egy pörgős zenét Hendrixnek, Petinek, Darazsasnak, és nem utolsó sorban a szomszéd Jocinak. Köszi szépen, Pitbulltól bármelyik tökéletes lesz. Na hát akkor srácok, azt nem ígérem, hogy ettől mondjuk fel fogtok frissülni, viszont azt megígérhetem, hogy ettől jobban beindul a bugi a lábatokban, és még a kezetek is sokkal gyorsabban fog járni. Jó munkát nektek, köszi, hogy minket hallgattok.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Kívánság műsor, háló, háló!
1: Szia, Zoli vagyok, Spanyolországból, Benidormból. Itt vagyunk rend a szobában, sajnos nem borzasztó meleg, mint van a feleségem, és neki szeretnék kérni egy pörgős dualéphatámot.
0: Oké, rendben, Zoli. Hallgatom. És most milyen idő van, ha annyira meleg? Hány fok?
1: Halványgőzöm is, de kinyitjuk az erkély ajtót, melbe vág a meleg.
0: Köszi, hogy ott is minket hallgatok, akkor a hűsölésben jelenleg a klímás szobában, de azért majd a tengerpartot is látogassátok meg.
1: Reggelre mentünk, meg most majd este majd olyan 7 óra körül, akkor már elvittelhetünk a
0: hőt. Jó nyaralás nektek, szia, szia!
1: Köszi!

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEAC szabadidős sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bárki kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen.
1: Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek, és országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet érintenek. Mindkét állomáson felújították az épületek homlokzatát, a tetőt, a nyílászárókat, az utasvárókat és a mosdókat, emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik csak csütörtökön, pénteken.

FM a zene rádiója, itt az Esti Kívánság műsorban a No Mercy után is jönnek a zenei kedvencek, mert hogy írt nekem Robi, hogy szeretné az anyukáját meglepni, ma ünnepli a születésnapját. Jelenleg még dolgozik, de 6:30 környékén indul haza, szóval, hogyha még a munkahelyén hallaná a dalt, vagy esetleg úton hazafelé, akkor nagyon-nagyon örülnék neki. Nagyon hálás vagyok mindenért, amit tett, értem is a két tesómért, és nem tudunk neki mindent visszaadni, de igyekszünk, hogy büszke legyen ránk. Altass el Mester Tamástól, egy nagy kedvence. Akkor mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk anyukádnak. Egészségben, boldogságban, sok-sok szerencsében.

A Love Message közben is kaptam egy üzenetet, itt az esti kívánság műsorban forognak egymás után a kedvencek. Sziszi írt nekem, hogy Filótól a Hajnalok a Gangon című dalt csak úgy szeretné meghallgatni, aztán pedig Radics Gigi sem maradhat ki, ez Peti kérése volt, és jön majd a srácoknak egy grill partira az Ace of Base mindjárt itt a Best FM rádióban.

0: 06 30 93 104. Itt írt nekem Andi, hogy Usher-től, ha lejátszanék egy dalt, akkor nagyon boldog lenne, csak úton hazafelé a munkából ezt szeretné meghallgatni, úgyhogy mindjárt ez pörög. Közben pedig már Bálint itt várakozik a vonal túlsó végén. Halló, halló, szia!
1: Áramnak, Marcinak szeretném kérni a Hold My Hand című számot. Szeretem nagyon, tudom, hogy mindig elfoglalt, tudom, hogy le van törve, de hát ez a dal felvidítja, és tudja, hogy mellette állok.
0: Ó, remélem, hogy azért megoldódnak a dolgok, a dal mindenképpen jön, kitartást a páradnak.

Összesen 3 perc maradt az esti kívánság műsorból, úgyhogy egy aktuális kedvenccel fogom zárni ezt az órát. Tamara írt nekem, hogy egy nagy TikTok slágert, hogyha lejátszanék, akkor örülne neki. Olivia Dean dala, ez a So Easy, ezzel fogom zárni akkor a kívánság műsort. De holnap reggel találkozunk, 8 óra után várok mindenkit majd az éteren keresztül, és a vasárnap délelőttöt is együtt tudjuk tölteni. Mindenkinek szuper szombatestét, vigyázzanak magukra, vezessenek óvatosan, hogyha úton vannak. És persze maradjanak velünk majd a folytatásban is. 8 óra után érkezik DJ William és DJ Greg Trade. Én pedig Morvai Szűcsinikő voltam. Hello, hello! I could

0: rádiód.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Úri vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzákapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát, és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Újfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. Folytatódik a mobil hulladék udvar szolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
3: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot.
2: Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 Alte Kek, 7-8 Gute Nacht.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Szigorúan figyelik a parkolást egyes debreceni áruházaknál. Nyári ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem érdemes a vásárlás után órákra otthagyni az autót egyes debreceni áruházak parkolóiban, hívja fel a figyelmet friss cikkében a HAON. Mint írják, a Széchenyi úti Lidl-nél például parkolóőrök fényképezik az autókat, rögzítik a rendszámot, az időpontot és a GPS adatokat is, hogy ellenőrizzék a várakozási időt. Az első óra itt továbbra is ingyenes, utána azonban már parkolási díjat kell fizetni. Az Aldinál több üzletben időkorlátos parkolás működik, míg a Tesco nem korlátozza a várakozást. A parkolási rendszer célja nem a büntetés, hanem az, hogy a parkolóhelyeket valóban a vásárlók használják, a szabályszegők pedig figyelmeztetésre, pótdíjra, vagy akár az autó elszállítására is számíthatnak. Egész nyáron fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Hajdú-Bihar vármegyében. A NAV munkatársai többek között például a debreceni belvárosban, a Piac utcán kitelepülő árusoknál, a piacokon, a vendéglátóhelyeken, a strandokon, valamint a szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a dolgozók szabályos bejelentését, valamint a jövedéki termékek értékesítését is ellenőrzik. Emellett a vármegye építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabályos foglalkoztatásra. A NAV közlése szerint a revizorok a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településen megjelenhetnek. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben, a kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek.
2: Több vármegyére kiterjedő droghálózatot számoltak fel a hajdú-bihari és a borsodi rendőrök.

Az akció során 6 feltételezett dílert fogtak el, akik a gyanú szerint Hajdú-Biharban, Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is árultak kábítószert. A házkutatások során a nyomozók több mint 9 millió forint készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, digitális mérlegeket és csaknem 100 g droggyanús anyagot foglaltak le. A szakértői vizsgálat később megállapította, a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek, 3 gyanúsítottat őrizett bevettek és letartóztattak, 3 társuk szabad lábon védekezik. A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyet vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek, közölte a polisz.hu. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik csak, csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.

0: műsor a Club Best of.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne a Tabu.
0: Mivel töltitek a ma estét, írjátok meg.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Mi pedig mindjárt folytatjuk, a hírek után jövünk vissza.

0: pörög a debreceni reptér, de eltűntek az olcsó last minute utak. Bővül a Debreceni Egyetem dolgozói sportprogramja. Ismét kialakulhat egy hőkupola. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen megnőtt a nyári forgalom a debreceni nemzetközi repülőtéren. A legtöbben idén is Bulgáriába, Törökországba, Görögországba, Tunéziába, Albániába és Ciprusra utaznak közvetlen járatokkal. Az utazási szakemberek szerint a korábban megszokott olcsó last minute ajánlatokra már nem érdemes várni. A nyári főszezonban kevés a szabad hely, az árak pedig tavalyhoz képest akár 20-30%-kal is emelkedtek. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sokan még mindig utasbiztosítás nélkül indulnak útnak, pedig egy váratlan betegség, baleset vagy elveszett podgyász akár több millió forintos kiadást is okozhat. Foglalta össze a De Hír. Új közösségi sporttal bővülhet a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja. A Böszörményi úti kampuszon nemrég átadott padelpályákhoz kapcsolódó programokat őszre tervezi elindítani a DEASZ szabadidő sportszakosztálya. A dolgozói mozgásprogramban jelenleg már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik a sportolással töltött perceiket egy közös felületen gyűjtik. A legaktívabb szervezeti egységeket minden hónapban díjazzák. A padelt addig is bárki kipróbálhatja, a pályák a Böszörményi úti kampuszon bérelhetők, ütőt pedig a teniszcsarnok portáján lehet kölcsönözni, írja az Unideb. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen.
0: Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként. A munkálatok tavaly augusztusban kezdődött, és országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet érintenek. Mindkét állomáson felújították az épületek homlokzatát, a tetőt, a nyílászárókat, az utasvárókat és a mosdókat, emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik csak, csütörtökön, pénteken számíthatunk záporok.

0: Let's go, ez itt a Best FM, és ez itt a mai Club Best Of. Bírtok még egy óra pörgést? Persze, hogy bírjátok. Még ebben az órában is mixelünk. DJ William vagyok.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne, a
0: Tabu. Adjatok rá hangerőt, hadd hallja a szomszéd is.

0: zárjuk a Club Best of 2 óráját. Nagyon köszi, hogy itt voltatok velünk, és remélem, hogy sikerült egy kicsit felpörgetni a szombat estéteket.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne a Tabu.
0: Már csak egy hét, és újra Club Best of. Jövő szombaton is jövünk.
2: Már idén megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már az idei évben megkezdődhet a debreceni nagyállomás első ütemű felújítása, írta meg a Dehír. A részletekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy országos televízióban, aki szerint a kezdeti munkák után a teljes állomás korszerűsítése is megvalósulhat. Az első ütemben elsősorban az aluljáró és a hozzá kapcsolódó területek rendbetétele, valamint az akadálymentesítés szerepel a tervek között. Ezt követheti majd a vasútállomás teljes rekonstrukciója. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás korszerűbb és az utasok számára kényelmesebb közlekedési csomóponttá váljon. Csúnya véget ért a szomszéd vita Bihar keresztesen. A szóváltásból előbb rúgás, majd kukadobálás lett egy helyi utcában. A vádirat szerint a haragos viszonyban lévő szomszédok tavaly szeptemberben vesztek össze, amikor az egyik férfi trágár kiabálással provokálta a másikat, miután a sértett kiment az utcára, hogy rendezzék a vitát. A vádlott hátulról combon rúgta, majd távozás közben felkapott egy kukát, és azt is hozzávágta. A sértett nem sérült meg, de rendőrt hívott. A Újfalui járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, és próbára bocsátását indítványozta, számolt be róla a HAON. Folytatódik a mobil hulladék udvar szolgáltatása Hajdúböszörményben. Július 17-én és 18-án reggel 8 és délután 4 óra között a vásártéren lehet leadni a különböző hulladék típusokat. A szolgáltatás magyarországi lakcímet igazoló okmány bemutatásával ingyenesen vehető igénybe. A szervezők azt kérik, hogy a hulladékot kizárólag a meghirdetett időpontokban vigyék a gyűjtőpontra, ezzel is segítve a szolgáltatás zavartalan működését és a település tisztaságának megőrzését, írja a Facebook oldalán a város önkormányzata. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
3: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot.
2: Nem lesz front felettünk, elszórtan záporok, zivatarok is frissíthetik a levegőt, viszont ismét beköszönt a melegebb idő, 27-28 Celsius fok is lehet a hétvégén, éjszakára pedig 13-14 fokig hűlhet le a levegő, jelentősebb csapadék viszont jövő héten érkezik, csak csütörtökön, pénteken számíthatunk záporokra.